0: im Augen blieb.
1: Jori, Jori, Jori, Zemi, Trost, Trost, in Zweifel, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost, Trost,